obi agyede fufuo gyede a wobɛtumi adi papa gabriel gabi gabi yɛhia wɔ ha